Séna végang sata csandra vatma vis Csarantana csidra mopárja dóhari Krikváta házam karan utzvanolvanam Nimilitát sem gyagrihé mahája Visvakszporantan mandra hanátoram harér Vyálójatá kumpuli sámsata focsa Tvárjúrum má patyadadára líraja Nákhajrjatá hingarudó mahávisam